0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás, olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskolás korú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.
2: Magyar Közösségi Rádió, Adelaide.
3: Kedves rádióhallgatók, az Így élünk a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának podcast műsora. Az ő gyártásukban hallhatunk ma egy beszélgetést Stengervad Krisztiánnal, generációkutatóval. A beszélgetés témája szorosan kapcsolódik a családokhoz, a szülői szerepekhez, így apák napja alkalmából. Szó esik a generációs problémákról és a generációk közötti lehetséges hidakról. Az érdekes téma mellől persze a legnépszerűbb magyar slágerek sem hiányozhatnak. Induljon hát a Magyar Rádió mai adása, tartsanak velünk!
4: Boldog apán napját kívánunk a apukáknak!
2: Magyar Közösségi Rádió, Adelaide.
5: Állítólag azt mondta, hogy, tehát, hogy nagyon hosszú évekig, hanem évtizedekig cizellálta, hogy mi számodra a fontos. Aha. És ez Buda László mondása, és én is ezt kérdezném tőled, hogy a kutatási eredményeid alapján, meg az alapján nagyon sokszor ejted el, néztem rengeteg anyagot rólad, a könyveidet, ahogy olvasom, hogy mindig újabb és újabb dolgok felé mész, hogy mi az, amiben felnyílt a szemed a saját kutatási területedről a sok előadásról, és mi az, ami érdekel való igazából téged.
6: Mennyi időnk van? Ez szerintem, és lehet, hogy Laci most megróna ezért, de hogy ahogy fejlődünk, és ahogy idősödünk, folyamatosan változunk, és folyamatosan újabb és újabb és újabb céljaink alakulnak ki. És ugye az életciklus szakaszokban is attól függően, hogy párat találsz, szülő leszel, felnőnek a gyerekeid, ezek folyamatosan változnak. És hogy az én célközönségem is, vagy az, akik meghallgatnak, vagy akikkel meg tudom beszélni ezeket a dolgokat, azok többnyire hasonló életproblémákkal állnak szembe. Tehát én nem vagyok hiteles, amit most ugye az etikán is elmondtam, én nem vagyok hiteles 18-20 évesek körében, mert nem azt az életciklust élem meg éppen, amit ők. Amelyik korban hiteles vagyok, azok a szülő, éppen szülőség előtt álló, vagy a szülőségben jelenlevők. És ahogy az én gyerekeim is idősödnek, meg én is idősödöm, ezek folyamatosan változnak. Tehát ami a generációkkal kapcsolatos, gyereknevelés, a oktatás, munkahelyi kérdések, ezek mind-mind ilyen összefüggő állapotok attól függően, hogy éppen ki kérdezi. És ahogy nekem is idősödnek a gyerekeim, ahogy változnak a körülöttem levő történetek, azzal mindig így bővítem, meg tágítom a kutatási területeimet is, meg a mondandómat. Úgyhogy erre nehéz válaszolni, mi az, ami fontos. De hogyha egy szóba kellene válaszolni, és végül is azt kérdezted, én nekem a fókuszom már azóta, mióta elkezdtem ezzel foglalkozni, az az önismeret. Csak generációs ruhába öltöztettem, de hogy nagyjából ugyanazt mondom, amit a Laci, amit a Zahar, amit a többiek, akik szintén itt voltak, az Alföldi Röbi, tehát hogy azért az önismeret fontossága csak egy másfajta megközelítésből, vagy egy másfajta értelmezésből, ami lehet, hogy sok mindenkinek segít, másnak meg nem, de hát
5: Én ezt látom, hogy nekem egyre jobban az a benyomásom, ahogy mi ültem el, mert hát nyilván karácsonykor is mindig téma voltál nálunk, még jóval azelőtt, hogy ez a podcast létrejött, és
6: igen,
5: a
6: többi. Igen, borzalmas karácsonyatok lehet.
5: Nagyon jó volt az a karácsony, amúgy. Pont, hogy mintha jót akarnál tenni. Nekem az érzésem, hogy jót szeretnél tenni az emberekkel azáltal, hogy elsimítod ezeket a különbözőségeket, hogy kis békét teremtesz a szívekben.
6: Van egy ilyen... Én hiszek abban, hogy vannak életfeladatok, és hogyha rátalálsz, akkor a te stabilitásod is sokkal inkább megerősödik, hiszen azt csinálod, ami a célod, vagy ami a magasabb rendűsége. Hát ez most lehet, hogy itt a PTLTK falain belül ez ilyen furcsán hangzik, de hogy azt gondolom, hogy vannak ilyen determinált dolgok, vagy ilyen előre elrendeltetett dolgok.
5: Sorsnak
6: hívhatjuk, vagy életfeladatnak, vagy bármi ilyesminek, és hogy valahol, igen, valahol az az enyémbe benne van ez a jót tenni, aztán, hogy ez, hogyha egy pszichológus belemenne, és lehet, hogy azt találná, hogy transgenerációsan vannak olyan bűnök a családi vonalban, amit jóvá kell tenni, és ezt több generáció viszi maga után. Tehát, hogy ezt lehet racionalizálni, és lehet ebbe találni pszichológiai dolgokat is, de hogy igen, van bennem valahol egy ilyen működési mód, hogy segíteni, jót tenni, kisimítani dolgokat, mert hogy attól szerintem jobb lehet a világ.
5: Annyira, hogy amikor múltkor, most is az előadásodon is mondtad, hogy a te hibádból milyen most idézőjelben a hibából, hogy milyen fogalmak terjedtek el, meg hogy mennyire az emberek...
6: Sztereotipizálnak,
5: dobozba képzelik el a generációkat, és ezt többször mondtad, hogy javítod ki, de hogy reflektálsz is erre, tehát hogy a hagyatékod, mint hogyha szándékkal a jó cél fele menne, de...
6: Abszolút. Én valahogy azt érzem magamon is, meg azt látom magamon is, hogyha ilyen jó... És ez ilyen nagyon nyálasnak is tűhet, meg ilyen nagyon nehezen kezelhetőnek, mert nyilván, hogyha olyan ember is látja, akivel mondjuk együtt dolgoztam, vagy közel kerültem, tehát az láthatja az én működésemnek a másik oldalát is. Hát én sem vagyok szent, hanem ugyanolyan gyarló vagyok, mint bárki más. De hogy nagyon tud az építeni, vagy nagyon tud az emelni, vagy kisimítani az életemet, hogyha tényleg azt látom, hogy valaki szemében ott van a megértés, vagy a rá... látása annak a dolognak, hogy aha, tényleg. És hogy ebbe van egy ilyen közösségteremtő, egy ilyen összekacsintás, hogy ú, tényleg igazad van, hogy ezt hogy lenne mégis másképpen meglátni, másképpen belevinni a működési módba. És hogyha én kapok olyan visszajelzést, hogy amit mondtam, azt hogyan lehetne javítani, vagy hogyan lehetne jobban megértetni, az nekem nagyon nagy segítség. Hogyha ez nem olyan visszajelzés, ami karaktergyilkos, mert azért azt szeretik a komment szekcióban az ember, hogyan lehet letaposni az embert, hanem olyat, hogy figyelj, szerintem, hogyha ezt így javítod, vagy ezt beleteszed, attól egy fokkal jobb. Ez engem nagyon tud támogatni, megépíteni.
5: És bele is épített. És szerinted ez a támogató, most beszéltél az generációnak erről a támogatói közegről, csak hogy erre egy ráfűző jutott eszembe, hogy ez a, mi nekünk volt ez a, főleg az én veterán nagyszüleim, akik nagyon vaskos részt vállaltak a neveltetésemből, mondjuk a jelentős részét, hogy ott volt egy, nyilván amiket mondasz példa, hogy otthon hagytad a szendvicset, kit érdekel, nem eszed meg, másnap eszed meg, vagy nincs szendvicset, stb. De hogy a megértés felé megy, mintha az előadás alapján is ezt sugalná a világ. Mint hogyha mindenki reaktív, figyelünk egymásra, pozitív visszajelzések. Igen. Hogy ez nem egy reménykeltő folyamat? Nem olyan, mintha a társadalomra húznánk rá azt, hogy úgy fejlődik, mint egy személy. Akkor az, hogy reflektívek vagyunk a dicséretre, figyelünk a pozitívumra, az nem pozitív egy egész szinten?
6: De abszolút. Tehát, hogy ezt csak megerősíteni tudom, mert hogy alapvetően, hogyha nézzük...
5: Csak mondjuk, hogy nincs minden remény veszve. Bocs, hogy podcastról nem arról van szó, hogy főgyulladunk, meghalunk,
6: elpusztulunk. Látod, én soha nem mondtam, hogy minden veszve. Én nagyon optimista vagyok. Nagyon sok mindent optimistán fordítok le, ami nem biztos, hogy igaz, és hogy néha szembecsap a valóság, de hogy az emberi működésünknek van egy ciklikussága, mindennek van ciklikussága. Az emberi működésnek is, de az emberi fajnak a működésében is van egy ciklikusság, és hogy most olyan, mintha egy olyan ciklikussági hullámban lennénk, ami a tudatosságnak egyfajta ciklikussága. A tudatosság alapja a megértés. Tehát ahhoz, hogy én tudatosan tudjak működni, ránézni az apai feladataimra, a férj feladataimra, a munkaadói feladataimra, a munkavállaló feladataimra, ahhoz meg kell értenem azt, hogy én miért is így működök, ahogy. Mit hozok a múltamból? Mit kaptam a családomtól? Ugye azért azt pontosan tudjuk már a mai világban, hogy nem az az életed, amit te csinálsz, hanem azért 3-4-5-6 generáció, amit megevett, megivott, elszívott, felhasználtanak, mindennek ott van a nyoma, és meghatározza a te viselkedésedet, és meg fogja határozni az utánad következő generációknak a működését, a te viselkedésed is. De hogyha ezeket megismered, hogyha ezekre ránézel, ha megérted, hogy ezek hogyan működnek, hogyan vannak összekapcsolva, akkor egy sokkal tudatosabb, sokkal világosabb működési módod lesz. Szerintem még nem tartunk ott, de ott, hogy meg akarjuk érteni magunk körül a dolgokat, ott már nagyon ott tartunk. Ennek lehet egy kritikus tömege majd egyszer el fog jönni, de hogy most még ez a szemnyitogató történetnél tartunk, ez már régóta tart, azért volt egy Szepes Marika nénink nekünk a magyar társadalomban, aki elkezdte ennek a fajta valamilyen működését, gondolkodását. Most már azért lényegesen nagyobb tömeg. Szerintem a mostani fiatalok sokkal szerencsésebbek ebből a szempontból, hogy azt látják, hogy a szüleik, a felnőtt társadalom foglalkozik, önmagával foglalkozik, a megértésével. Ma már nem bűn, ha egy gyerek elmegy egy pszichológushoz, vagy elmegy egy kineziológushoz, vagy elmegy bárhova, aki segít megérteni, hogy maga körül mi történik, hanem azt mondjuk, hogy ez egy természetes dolog, ez egy segítség. Tehát, hogy a mostani gyerekek, akár 4-5-6 évesek, vagy 10x évesek, nek megvan annak a lehetősége, hogy a mentális problémáikkal sokkal transzparensebben és egyértelműbben tudjanak foglalkozni. Közben meg azt látjuk, hogy sokkal több is a mentális probléma, mint mondjuk volt 20-30
5: éve. És nem azért megfigyeljük, szerinted?
6: Akár azért is.
5: A Márti Gábornak a normális vagy.
6: Igen, sokkal több diagnosztikai, sokkal modernebb diagnosztizálás van, sokkal könnyebben elviszik a szülők a gyereket, hogyha bármi problémája van, tehát odafigyelünk arra, hogy hogyan lehetne ezzel foglalkozni, de lehet, hogy az is az oka. Én szerintem ezt majd a jövő fogja eldönteni, hogy...

0: addig nem tudja megtanulni, mi az az egy, amíg nem tanulja meg, mi a kettő. Tehát, hogy az agy, a földi létezésben az agyunk csak ebben a dualitásban tud mozogni. Fönt, lent, fönt, lent. Tehát ebben a...
1: Ez egy biológiai tény? Tehát így működik az agy?
0: Nem vagyok biológus, tehát hogy ezt most így nem merem kijelenteni, de hogy alapvetően a dualitás határozza meg az agyi működésünket, az emberi működésünket, így a ciklikusságnak tulajdonképpen egy emberi természeti működése van. Tehát nem tudunk olyat csinálni, hogy vagy nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy olyat tudjunk csinálni, hogy egyszer csak beállunk egy standard állapotba, és az tartósan megmarad a jó állapot. Ugye ez a Biblia is ezt keresi, meg mindenhol ezt keresik, hogy mi az a paradicsomi jó állapot, amiben nincsenek ilyen kilengések. De hogy ezt az ember nagyon nehezen tudná megcsinálni. Én szoktam azt mondani, hogy most a nevelésbe átestünk a ló másik oldalára. Tehát volt egy Dr. Spock féle poroszos hierarchikus nevelés, és most van egy nagyon megengedő, nagyon partneri, nagyon liberális nevelés, amit nagyon sokan kritizálnak, főleg elő az oldalról, hogy itt a szülők nem nevelnek. Dehogy nem nevelnek, csak teljesen másképpen, mint a régi időkben. Ez a ló másik oldala. De csak akkor fogunk tudni ráülni a lóra, hogyha mind a kettőt megtanultuk. Tehát, hogy ez se volt jó. Nekem nem mondja senki, hogy a 20. századi nevelés csak jóról szól. Tehát korlátok voltak, szabályok voltak, tény, hogy sokkal szabályozott volt abban a működés, de azért a gyereknek a mentális problémájára nem nagyon figyeltek oda. Most nagyon odafigyelünk, sőt, túlzóan odafigyelünk, emiatt önállótlanná is válhatnak a gyerekek, a felelősségvállalás kérdése, stb. Tehát ez a ló másik oldala. Ha ez nagyon rövid idő belül lezajlana, tehát élne a Földön egy olyan társadalom, aki megtanulta ezt is, meg megtanulta azt is, akkor le tudná vonni a következtetést, hogy hogyan lehet ebből egy optimálisat csinálni, hogy ráüljünk a lóra.
1: Te le tudod, mint aki ebben a szakértője?
0: Dehogy tudom. Hát milyen csoda lenne, ha le
1: tudnám. Nagyon jó.
0: Hát milyen boldogok lennék a gyerekeim, meg a feleségem, gondold, de le tudnám írni.
1: Nem, ez a gáz szerintem, hogy annyi információ, annyi lehetőség, hogy az ember már nem tud megnyugodni. A nagymamám, amikor ezt most minden viccet félretéve, 92-93 éves volt, meg írtam is erről, nagy ritkán ivott egy kis bort, meg nagy ritkán elszült egy szál cigarettát. De ugye ő még azért dohányzott, mert lebombázott, amikor fölment a TF-re, az egyetemre, testnevelő tanár volt, akkor ott éheztek, és elvette az éhséget a cigaretta, mindig azt mesélte. Mondjuk 93 évesen már nem éhezett, de mindegy. És ott kérdeztem, hogy valamit csináltál rosszul az életedben, mama. És azt mondta, hogy nem, soha semmit. És még sokáig élt utána.
0: De lehet, 93-ig élt, és utána mert nem volt benne ez a fajta...
1: Na ez, ami bennük, hogy most hogy nevelek.
0: Mostorozás, vagy igen, ja. Tehát hogy most a ló másik. Tehát hogy ott, és ezt se tudjuk pontosan, mert ez 40 éve volt, vagy 50 éve volt, amikor a nagymamád szülő volt, vagy gyerek volt, az még régebben volt. Tehát az emlékünk az sosem tiszta, nincsenek tiszta emlékeink, nem tudjuk valójában megmondani, hogy mi milyenek voltunk 40 évvel ezelőtt, mert ez minden áldott nap, amikor történik velünk valami, az emlékeink módosulnak, tisztulnak, szebbé varázsolódnak, stb.
1: Igen.
0: Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy valójában milyenek voltak a szülők 40-50 évvel ezelőtt, mert hogy akkor nem mérték, vagy nem nézték ezeket különböző kutatási eszközökkel, de hogy a jelenlegi álláspontunk az az, hogy a mostani szülők sokkal bizonytalanabbak a szülői szerepekbe, mint voltak 50-80-100-200 évvel ezelőtt. Ott volt egy standard elvárás egy szülővel szemben, ez nagyon sokszor csak fiziológiai volt, tartsd életben a gyereket, adjál neki kaját, öltöztest föl, vidd el a suliba, de hogy vidd el, írasd be, aztán majd ő magától elmegy.
1: Igen.
0: Tehát megvoltak ezek az alapvető normák. Most meg ott van bennünk az, hogy ez kevés. Hogy kompenzáljuk a saját gyerekkorunkat is, amit mi nem kaptunk meg, azt megadjuk a gyerekeinknek. Tehát, hogy ez a ló másik oldala, hogy nem csak beiratom az iskolába, hanem el is viszem, megvárom, és a végén elhozom, hogy nehogy valami olyan történjen velem, ami velem megtörténhetett volna a gyerekkorba, de ez a bizonytalanság, ami most van a szülőkben, ez a félelem, folyamatosan azt keresem, hogy mit rontok el, ez nagyon sokszor önbizalomhiányhoz vezet, önostorozáshoz vezet, maximalizmushoz vezet, és az sem annyira egészséges. Azért azt már tudjuk, hogy a maximalizmus a 20. század egyik legnagyobb betegsége.
1: Hogy fogalmaztál, hogy báli ruhába öltetett önbizalomhiány?
0: Dr. Kárner Anna Mária mesepszichológusnak a mondása ez, hogy a maximalizmus az báli ruhába öltetett önbizalomhiány. Tehát tulajdonképpen az, amit a mi generációnk megél, hogy mi maximalisták vagyunk, és ilyen büszkén beleülünk a székbe, az valójában azért egy nagyon nagy fokú önbizalom hiány.
1: Nagyon nagy fokú. És ez az Z-generációt, ez úgy látszik, látszólag kívülről nem úgy érinti ez az önbizalom hiány. Tehát én nagyon, nagyon sokat vagyok Z-generációt.

0: generációsok között, és nagyon szeretek is közöttük lenni, kicsit fiatalítja az embert.
1: Abszolút, abszolút így van.
0: De tényleg a gondolkodásmódot, mindent, ilyen vitaköröket szervezünk, meg igyekszem ilyen külső az egyetemi oktatáson kívüli foglalkozásokat is szervezni, és nagyon végtelen magabiztossággal állnak a világhoz, azt látom, hogy nem úgy, mint például én Y-ként, amikor lerobban a fejem, ott a te könyved, tudod, ott egy influencer, egy megmondó ember, a felesége, gyerekpszichológus,
1: és kinek felel meg?
0: Hát, és ott a kislányom, és most a mi az Isten?
1: Jó tanács a feleséged.
0: Ennyire egyszerű, igen.
1: X év házasság után azt gondolom, hogy ez a legfontosabb információ mindenki felül. De hogy ugye ez megint azt hasonlítod össze, hogy az Y-t a Z-vel úgy hasonlítod össze, hogy 2026-ban. De 2026-ban egy Z-generációs 20 éves, te meg vagy...
0: Jó, 36.
1: 36. 36 éves működésedet, családi életciklus szakaszaidat, tehát gyerekes, feleséggel rendelkező, tisztes apai létedet hasonlítod össze azzal, aki valószínűleg vagy szingli, vagy egy párkapcsolatban van, amiben nincsenek problémák, tehát egy egyetemista párkapcsolatban azért az a legnagyobb probléma, hogy este elmegyünk-e bulizni, vagy összebújjunk. Nincs gyerek, nincs rezsi, legtöbbször, mert azt a szülő fizeti. Vagy
0: legtöbbször, ez lehetett Freudi.
1: Tehát, hogy inkább ez van, hogy alkohol és mindenfajta egyéb szintetikus, ez a erről sokat tudna beszélni.
0: Igen.
1: De hogy alapvetően nem az. Tehát azt lehetne valójában összehasonlítani, hogy amikor te voltál 20 éves, 16 évvel ezelőtt, abban mi volt más a működési módod és magabiztosságod a mostani 20 évesekével, és mondjuk én vagyok 49, akkor 29 évvel ezelőtt, amikor én voltam 20 éves, akkor mennyire voltam önbizalommal teli. Mert úgy lehetne összehasonlítani a Z generáció önbizalmát az Y vagy az X generáció önbizalmával.
0: Világos, tehát nem magamat nézzem, hanem az akkori magamat. Tehát
1: azért vannak ezek a, főleg az orvostudományban azok a longitudinális kutatások, ahol mindig ugyanazt nézik 30, 40, 50, 60 éven keresztül, mert akkor lehet összehasonlítani a változást. De utólag azt mondani, hogy most egy X-es nem annyira magabiztos, mint egy Z-es. Persze, mert ő 50 éves, a másik meg 20 éves. Tehát, hogy azért egy teljesen más élethelyzetben vagy, és teljesen más a fiatalok mindig is magabiztosabbak voltak.
2: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.

Replika barmokat, akik a meghamisított tények hátán élezik a karmokat. Azt beszélik a városban, hogy a fal megint felindul, pedig az ölünkbe hullanak.

0: amióta világ a világ, és ez történelemben vissza lehet keresni számtalan írott bizonyítékot, hogy már az ókorban is panaszkodtak a fiataloknak a nagyképűségéről, mert egész egyszerűen úgy vagyunk összerakva, hogy fiatalon a kognitív képességeid, a tested fiziológiai képességei azon a csúcson vannak, hogy te bármire képes vagy. És ahogy öregszel, azt veszed észre, hogy hát nem vagy bármire képes. És hogy jönnek a bizonytalanságok, de ez nem generációs, ez életkori.
1: Az életkori, igen. Aha.
0: Az, hogy most a Z-generáció magabiztosabb a fiatal korában, én ezt kétlem, nem cáfolom, hanem csak kétlem. Azt gondolom, és erről is beszélek nagyon sokszor, hogy minden generáció a szüleitől kapja a mintát. Hogyha most a mostani gyerekek azt látják, hogy a szülő bizonytalan, a pedagógus bizonytalan, a felnőtt bizonytalan, a világ bizonytalan, nézzünk csak körül, hogy miről szól a mai élet, mitől lenne magabiztos egy mostani fiatal. Tehát lehet, hogy azt éli meg, hogy baromi jó fiatalnak lenni, lehet, hogy most azt éli meg az alfa és az Z-generáció, ugye az alfa csak, hogy az a 2010 után születetteknek a label-e, a Z-generáció az 1995-2009 között születetteknek a megfelelője. Lehet, hogy ők azt tapasztalják most meg, hogy gyereknek nagyon jó most élni. Ez a világ nagyon jó a gyereknek és a fiatalnak, mert a szülők, a felnőttek nagyon sok mindent megtesznek a gyerekért. És azért tűnnek magabiztosnak, mert jó lenni gyereknek, mert megvéd a szülő. Nem az van, hogyha a pedagógus lecsesz, akkor te kapsz egy pofont a pedagógustól, majd otthon kapsz még egyet a szüleitől, mert mit képzelsz magadról, hanem az van, hogyha a pedagógus ne talál lecsesz, akkor bejön a szülő, és számon kéri a pedagóguson, hogy mit csinált a gyerekemmel. Tehát a gyerek azt látja, hogy amíg gyerek státuszban vagyok, addig van egy védelem, addig jó, de majd a felnőtt leszek, na az a szívás. Oda nem akarok kerülni, ezért kitolja a felnőtté válás határát.
1: És ezért vagyunk 28 évesen még otthon, ahogy mondtad.
0: És 28 éves korunkig akár otthon is vagyunk, vagy akár tovább, mert ugye a fiúk tovább otthon maradnak, a lányok hamarabb elköltöznek, mert hogy a felnőtté válást messzire akarjuk tolni, mert ott van a felelősségvállás. Onnantól már nem vagyok olyan magabiztos, mert azt látom, hogy belelépek a felnőtt szerepbe, azt rögtön átpasszírozom, amit megtanultam a gyerekkoromban, olyan felnőtt leszek, amilyen felnőttek körülvettek, olyan szülő leszek, amilyen az én szüleim voltak, és azt tudom, hogy nem jó.
1: Ez rohadt nehéz feladatnak tűnik egyébként.
0: És ott már nem leszek magabiztos.
1: Mert anyarobot, aparobot, ahogy fogalmaztál, akarok azzá válni?
0: És nem akarok azzá válni.
1: De érdekes.
0: Tehát, hogy ez nagyon összetett.
1: Ez rohadt összetett. Meg bocsánat, csak hogy tudod, mit teszem, hogy közben, tehát akkor tulajdonképpen azok az emberek, akik szidják a jelenlegi generációt arra út, hogy nem elég életképesek, vagy nem tudom, miket lehet mondani rá, amúgy na mindegy, szóval nem elég életképesek, ezek az emberek teremtik azt a valóságot, ami ezt a viselkedést mindent bennük előidézi, nem? Tehát akkor tulajdonképpen az én valóságteremtő képességemet szidom, ha szidok egy generációt, nem? Aki
0: hát van bennem egy frusztráció, mert nem az valósult meg, amit szerettem volna, mi valósuljon meg. De azt nem nagyon nézzük meg, hogy mi teremtett ezt a jelenlegi valóságot. Tehát nem
1: Nem
0: nézzük visszafelé, hogy nekem ebben milyen szerepem volt. És valójában tudom, hogy szerepem volt, és ez fokozza a frusztrációmat, és ezért vagyok még inkább haragos arra, hogy mégse lettek olyanok, amilyet szerettem volna.
1: Ez nagyon, tényleg nagyon összetett.
0: És ugye ebben nagyon sokszor ott van, hogy a digitális generáció, a mai fiatalok azok digitálisak, és szokták mondani, hogy a mai gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, pedig még soha az életben nem találtak olyan gyereket, aki mobillal a kezükbe született volna, hanem mi adjuk a kezükbe, mi teremtettük meg ezt a világot, mi nem nagyon tudjuk, hogy ez a digitális szülőség mit jelent, de még ezt is a gyerekeinkre fogjuk. Tehát még ebben sem nagyon tudunk belenézni a tükörbe, hogy mi a mi felelősségünk, mi a mi szerepünk abban, hogy egy digitális világban teljesen más gyerekkort teremtünk a gyerekeinknek.
1: Igen.
0: Hogy egy csomó szülő tényleg azt mondja a gyerekre, hogy a gyerek eszközhasználata toxikus, de nem nézi meg, hogy az ő eszközhasználata az vajon toxikus-e. Megnézi a gyereknek mit írja a telefon, a heti szinten kírja a
1: screen time-ot.
0: Mennyi időt magyarul ezt, hogy mondjuk
1: Képernyőidő.
0: Képernyőidő, köszönöm szépen, bocsánat. Tehát, hogy mennyi a képernyőideje a gyereknek, de az, hogy az ővé pont ugyanannyi, vagy még egy kicsit több is, azt nem nézi meg. Sőt, azt megmagyarázza. Hát nekem azért ennyi, mert én dolgozom.
1: Ja,
0: de a gyerek akkor is azt látja, hogy te folyamatosan a telefon nyomkodod, mert az a hasznos, és hasznos gyerek akar lenni, és ő is azt fogja. Tehát, hogy ez önismeret.
1: Önismeret.
0: Tehát a tudatosság, önismeret. Az önismeret, csak oda kanyarodunk vissza, amit 20 perc előtt kérdeztél. Szerintem ebbe az irányba megyünk, csak ez mindig nagyon hullámzó.
1: Hát meg az a baj az önismerettel, hogy egy pokol ilyen nehéz út, és nagyon hosszú.
0: Fárasztó, és nincs vége, nem és, nagyon hosszú,
1: és ne, nincs és vége. Helye, nincs vége, amikor meghalsz, akkor vagy kész, ezt mondta a Szilágyi Tamás pszichológus náluk.
0: Így van. Igen. Így van. Aztán utána jön a következő, tehát, hogy a...
1: Ezekben, bocsánat, most már menjünk el egy kicsit, mert ezekről mindig a spiritualitásról, én úgy látom, hogy te beszélsz ezekről a nagy párhuzamosságokról, a sorsszerűséget közbevetetted, most a halálra azt mondtad, aztán jön a következő, hogy erről a hitrendszerről kérdezhetlek? Nagyon érdekel.
0: Kérdezhez a következőre, úgy gondoltam, hogy a gyerekeim, mint a következő generáció viszi tovább.
1: Ja, hogy úgy érted? Mert én nagyon spiri arc vagyok, és akkor lehet, hogy ezért értettelek direkt félre.
0: Lehet, mert én is. Tehát, hogy azért a könyvemben is benne van, én voltam a Himaláján. Tehát, hogy igen, azért vannak egy olyan fajta...
1: Napi 50 kilométert sétált.
0: Ami nem annyira spirituális, de hogy azért voltak ennek alapjai. De hogy most amire gondoltam, és ami picit földhöz ragadottabb, az pont tegnap láttam egy, van a Dokumentumfilm Fesztivál most Budapesten, és az Örökség és mi az örökösök című film, ami arról szól, hogy transzgenerációsan minden olyan dolog, ami a családon belül van, az hogyan öröklődik át a gyerekekre. Egy nagyon-nagyon beszívó film ebből a szempontból.
1: Gyönyörű volt a posztod, abból Facebookon.
0: Köszönöm szépen. Legalább egy valaki olvasta.
1: Volt azon pár száz lájk, vagy pár ezer, úgyhogy...
0: Ja, attól, hogy lájkolja, vagy biztos, hogy olvasja.
1: Ez igaz.
0: Szóval, hogy abban volt nagyon benne az, hogy a gyerek kell a két szülőnek, ugye eldönti, hogy melyik szülőnek a vonalát viszi tovább, és hogy mennyire jól kijött, hogy az egyik fiú az anyuka, a másik fiú az apuka, és hogy hiába dolgoztak a szülők önmagukon, a gyereknek attól függetlenül meg kellett küzdeni a saját maga működésével ugyanazon a történeten, ami a családban benne volt. Tehát attól, hogy te dolgozol magadon, majd meghalsz, attól ott nem ér véget, mert hogy a gyerekeid, az utódait viszik tovább ugyanezt. És ezért szoktam azt mondani, hogy a legnagyobb ajándék az utódaidnak az a saját magadon ismerete, mert hogy azzal már nekik nem kell megküzdeniük, de attól még az nem ér véget a te haláloddal, hanem attól még egy csomó minden mást visznek tovább magukkal.
1: De érdekes az, hogy mennyi minden kerül tovább. Igen, és akkor megértjük a saját szüleinket, akkor megérthetjük, hogy ők mit csináltak velünk, és akkor megértjük magunkat.
0: Csak hát, ha meg tudod érteni, ugye azért alapvetően az agyunk az...
1: Hogy empátiát érezni feléjük.
0: Egy elfogadást, igen, igen, igen. Hogy alapvetően az agyunk az 7 generációt tud magába foglalni.
1: De most 6 él a Földön, nem?
0: Úgy 7-7-et, hogy a sajátodat, az előző 3-at, tehát a szüleidét, a nagyszüleidet, meg a dédszüleidet, a gyerekeidet, az unokáidat és a dédunokáidat. Azon túl nem nagyon tudja az agyunk értelmezni, hogy mi történt a családban. Tehát még azt se tudod fölfogni, hogy kik lehettek a dédszüleid szülei. Tehát, hogy hányan is voltak ők? Azt még tudjuk, hogy a szüleink 2, nagyszüleink 4, a dédszüleid már nehezebben megy, de hogy utána mik vannak, már nagyon nehezen, már kép se társul hozzá, tehát már fotó se, vagy festmény se, tehát vizualizálni se tudod, hogy kik voltak. Tehát, hogy alapvetően az, ami meghatározza a működésünket, és majd meg fogja határozni a jövőben, ez körülbelül ez a meseszerű 7-es működésben van bele implikálva, vagy bele gyúrva.
1: És ez megint csak a 7-es szám megjelenése.
0: És akkor minden, ami racionális, meg minden, ami egy kicsit kognitív, az mégiscsak valahol ebben az egész spiritualizmussal, meg a mesékkel, meg az emberiség történelmével együtt tud valahogy értelmeződni, és akkor már úgy szépen lassan bele tud jönni valahol az, hogy Newton is azt mondta, hogy azért olyan nagyon Isten hívő volt, és hogy az egész fizika az valójában túlmutat azon, amit az agyunk föl tud fogni, de a minden, amit most az agykutatók és a neurológusok mondanak, azért azok már ilyen hibrid módon tudnak a kognitív, meg a régen spiritualitásnak hit dolgokkal együttműködni.
1: Hát igen, sokan mondják manapság, hogy a tudomány Isten megismerésének egy eszköze. Nem pedig a tagadása éppen, hogy igen. Itt fornak össze ezeket.
0: Igen, csak ugye a természetudomány ezeket nem tudja bizonyítani, és amit nem tudunk bizonyítani, azt nagyon nehezen tudjuk tudományosítani. Úgyhogy én is azért gügyögök vagyok, mert hogy ezeket így nem nagyon szeretem nyilvánosan felvállalni, meg elmondani.
1: Világos.
0: De hogy én is azt gondolom, hogy annál több minden van az életünkben, mint amit le tudunk írni, vagy amit meg tudunk írni.
1: Olyan, amit ízlünk, találunk, tapasztalunk. Igen, olyan érdekes dolog ez, hogy ugye most a fizika azt tagadja a szabad akarat létezését is, tudod, mert hogy minden csak egy, mint egy biliárdasztal az összrobbanáson, szétrobbantak az atomok, és akkor sors szerencsés összeszereződése miatt itt vannak bennünk. De Szóval ezek megdöbbentő. Nincs szabad akarat, meg nincs semmi, és miközben egyébként, hogyha belegondolsz, a világot meg a hit tartja még mindig össze, a pénzügyi rendszer, az, hogy te magyar vagy, meg én magyar igen. vagyok, és az MSZ magyar, meg a Gábor igen. magyar, ezt mi elhisszük, meg úgy mindenki, igen. de amúgy mi csak emberek vagyunk. Igen. És akkor az egészet meg a hit táplálja, szóval egészen megdöbbentő. Igen,
0: a kultúra, a hozott mintázataink, tehát ez az, ami ugye a transzgeneráció nem csak egy családban van, nem csak egy egyénnek van transzgeneráció, egy nemzetnek is van transzgenerációs öröksége.
1: Ami ilyen kellemes.
0: Hát tényleg a japánokét, vagy
1: azért vannak. Tehát, lehet nyúlkálni helyekre. Igen,
0: szóval, hogy az, vagy az amerikaiakét, tehát hogy mennyivel másabb az Egyesült Államokban ez a fajta hozott kultúra, amire mi sokszor irigykedünk, de észre se veszük, hogy azért mellette mennyi minden más van, ami ugyanúgy nehéz. Tehát, hogy nincs olyan, hogy könnyű kereszt, hogy az övé milyen könnyen vedd, de hát aztán kiderül, hogy az övé
1: sem. Hát igazából mindenki a sajátját kéri vissza a keresztek közül. Így van. Ez egy nagy tanítás.
0: De hogy azért ebben is van kognitív, de közben meg van spirituális, hogy az én gyerekem, az én fiam, az miért tud olyan dolgokat megcsinálni, amit az én apám csinált, miközben nem is találkoztak olyan szinten, ahol ezt át tudta volna venni. Honnan tudja ezeket? Honnan tud olyan képességeket előrántani, amiben nem semmilyen szinten nincsen meg, mert ugye én ezt tudom, amit csinálok, hogy beszélek, meg kapcsolódok, a gyerekem megszerel. Ott ülök 6 évesen, hogy honnan a jó Istenből tudta, hogy ezt így kell összeszerelni. Mm. Miközben az apósom is, meg apám is, mind a kettő ilyen kézi ember.
1: És te lógtál ki ebből akkor a beszéddel?
0: Hát majd biztos még kilóg más is, mit tudom, hogy anyám pedagógus, ő beszél. Ja, tehát, ja, igen, ugye, aki nem tudja, azt tanítja. De hogy...
1: Itt vagyok példának.
0: Sokkal
1: etika óráim szoktam mondani, hogy biztos az erkölcs tanár, az etika tanár az etikus, de mondom, aki nem tudja, csinálja, de...
0: Szóval, hogy biztos, hogy benned is van, és biztos, hogy a hallgatókban is egy csomó mindenkinek van olyanja, hogy olyan dolgot örökölt a családból, ahol azt mondják a felmenők, hogy figyelj, tehát a déd nagypapa ugyanezt csinálta, aztán soha nem találkoztál vele. Semmilyen jellegű kapcsolódás nincs. De a pszichológia ezt már abszolút evidensként használja, és abszolút ugye a transzgenerációs mintázatoknak a legnagyobb arca Magyarországon a Noémi, az orvostott Noémi. Hogyne. Tehát, hogy azért pontosan tudjuk azt, hogy a most élő generációk döntő többségének van egy olyan mély bűntudata a nagyszüleik világháborús tetteivel kapcsolatban, hát soha nem éltél. A legtöbbünk meg nem is meséltek a nagyszüleik a világháborúról, és mégis ez az egész generáció valahol ezt megjeleníti és viszi, a német társadalom mennyire viszi. Tehát egy csomó olyan működési módunk van, amire nem tudunk valós, bizonyíthatóan valós válaszokat adni, de mégis most már kezdjük elfogadni evidenciának és működési módnak. Tehát a transzgenerációs működés az ilyen? Tehát az én gyerekkoromban nem beszéltek ilyen dolgokról, nem is hiszem, hogy kutatták, vagy nem is hiszem, hogy ennek volt mély irodalmi háttere. Ahhoz képest most szerintem a pszichológián belül az egyik legnagyobb kutatott terület, és Magyarországon is már rengetegféle iskola is irányzat van erre a transzgenerációra.

0: Nagyon érdekes ez a transzgenerációs szorongás, meg félelem, meg megszégyenítés, amit továbbadunk, stb. De van ilyen, azt hogy kéne hívni, amikor egy idősebb, mert például van édesapám, 72 éves, 53-as. És én azt látom, ahogy én így érzékenyedtem az évek alatt, meg a terápiák, meg a nem tudom, ez az egész new school-os felfogás ennek a világnak, hogy kapcsolódjunk, érezzünk, ne bántsuk egymást, inkább szeressük meg, ahogy mentem ebbe az irányba. Az ő szíve is nagyon szépen lágyult hozzá ezekhez a dolgokhoz, és én azt látom, hogy nagyon erősen hatott rá az a szemléletmód, amit például mondjuk én kezdtem el. Az Isten tudja, miért képviselni. Aha. Mert ugyanis nem otthonról hoztam feltétlenül. Hát a mama, amikor énekből kaptam egy egyesben, hazaértem, és a kert kapuba ezért már ott felpofozott. És fölhívtuk utána a vezetékes telefonról apukámat, hogy a gyerek kapott egy egyest. Aha. Énekből. Hát az kit érdekel? Hát de már megvertem.
1: Akkor nekem már nem kell.
0: Mi legyen ezzel a pofonnál?
1: Hát, már megkapta.
0: Szóval ez oda is hatott, amikor én meddig érzek, akkor ez is olyan érdekes dolog, nem? Hogy
1: erről is beszéltem az előadásban, hogy a működésünket nem csak az határozza meg, hogy mi milyenek vagyunk, meg milyen mikrokörnyezeti mintát kapunk a szülőktől, hanem az is, hogy a makrokörnyezet mit tanít, milyen gazdasági, társadalmi, kommunikációs, értékrendszeri világban növünk fel. És a 21. század működése az nagyon egy más típusú működés ahhoz képest, hogy milyen volt a 20. század, vagy milyen volt a 19. század, de hogy az emberiség az tanul önmagából. A 20. századnak az egyik nagy tanulási folyamat az az volt, hogy kemény munkával, kétkezi munkával, belefektetett energiával nagyon sokra lehet vinni. És hogy a nyugati társadalmak főleg, azért Magyarország nem annyira, de a nyugati társadalmak főleg nagyon sokra vitték. De azért mi is. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a nagyszüleink hogyan élnek, ahhoz képest azért már egy lényegesen kényelmesebb
0: milyen
1: világban
0: pozitív
1: élünk. De most tényleg.
0: Egyetértek.
1: Tehát, hogy nem úgy ültesz be most
0: zsigeremből
1: télen, hogy a szenes vödöröt cipeled föl a harmadikra, hanem majd nyomsz egy gombot. Tehát, hogy azért vannak olyan életkörülményi változások, amik kényelmesebbé, könnyebbé tette az életünket, és most eljutottunk oda, hogy nem azt nézzük, vagy nem azt éljük meg, hogy hiszen azt már megélték az elődeink, hogy kétkezi kemény munkával többre lehet vinni, hanem hogyha most többre vittük, akkor hogyan lehetünk boldogabbak, vagy hogyan lehet emelni egy szintet, mert hogy ez már megtörtént. És hogy a te generációd, a mi generációnk már abban él bele, abban nőtt bele, hogy a szüleink, nagyszüleink nagyon kemény, embert próbáló, egészségüket tönkretevő munkájának a gyümölcse az, amiben tulajdonképpen most benne vagyunk, de nekünk nem kell újra ezt átélni, hogy mi magunk is ezt megtegyük, hanem ezt a gyümölcsöt hogy tudjuk még színesebbé tenni, vagy mit tudunk még beletenni a rendszerbe. És a szüleink is tudnak velünk együtt tanulni. Tehát, hogy ez nem a mi privilégiumunk, hanem hogy egy olyan társadalmi változás, olyan globális változás, ami az egész Földön megtörténik, és ebben részesek a szülők is, meg részesek a gyerekeink. De a gyerekeink már nem is azt fogják nézni, hogy a nagymamáik kemény munkájával megteremtődött ez, hanem hogy ez már megvan. Ez már egy alapadottság, hogy ez jár. A jogosultság egy tanult viselkedés, és ők már azt fogják megtanulni, hogy ebben valahogy boldogulni kell, ebben a boldogság. Érted?
0: Abszolút. Tehát egy létrehozott világban,
1: olyan
0: vagyok jól.
1: Olyan szintű ugrások vannak az elmúlt 60-80-100 évben, ami az emberiség történetében sosem volt. És hogyha valaki ezt a most született gyerekeknek a hibájának tételezi fel, hogy hát miért? Azért, mert ők ezt kapták. Ők nem éltek a 40-es, 50-es, 60-as évekbe. Mi se éltünk, de még a szüleik se, hogy el tudnánk mesélni, hogy ez a mi kemény munkánkból tevődött össze, hanem a mi szüleinknek a kemény munkájával tevődött össze, mi csak a, mondjuk így a hogy hívják ezt a kiélvezői vagyunk ennek
0: a haszonélvezői.
1: Haszonélvezői. Milyen jó, hogy nem találom a szavakat, most már második.
0: Ez egy jogi szakifejezés, lehet, hogy csak azért találtam meg.
1: Tehát haszonélvezői vagyunk annak, ami a szocializmus, a kommunizmus, az a kemény 20. századi tényleg kézzel épített világnak az eredménye.
0: És ez egy jogintézményem, hogy bocs. Igen.
1: Most se könnyű, tehát én nem azt mondom, hogy most aztán milyen brutálisan könnyű az élet, de hogy egy nagyon más világba kell ezt megtennünk.
0: De a saját szintünkön nyomorgunk.
1: Mindenki a saját szintén nyomorog, és ennek megfelelően már ennek az üzenetét, ennek az elért szintjét adjuk át a gyerekeinknek, akik innen indulnak, nekik már ez lesz az origó.
0: Ez milyen
1: tehát,
0: jó.
1: Hogy ebben ezek az origó változások azok, amik az elmúlt 60-80 évben sokkal gyorsabban változtak, mint mondjuk az előtte levő 500 évben. Tehát ott az origó változás lassan, ott is volt, csak lassan.
0: Sokkal lassan.
1: Elmélyültebb, vagy elhúzódottabb. Most meg ilyen nagyon gyors. Ami egyébként mindenhol egy ilyen nagyon gyors. Tehát, hogy a környezetszennyezéstől kezdve, az információ áramláson át mindenhol ilyen exponenciális görbe növekmény van, miért pont ebben ne lenne, és ezt nehéz kezelni, nagyon nehezen tudja tudatunk felfogni.
0: A majom agyunk tulajdonképpen.
1: Az emberi agy 40 ezer éve változatlan, és ebben a változatlan aggyal kellene valahogy fölfogni ezt a hipergyors változást.
0: Necces. Egyetlen egy utolsó gondolat, azt szeretnék kérdezni, és nagyon köszönjük az idődet, és tényleg, hogy itt voltál a PTLTK podcastjében. Csak egyetlen egy, hogy az egészség szociológiai kutatások alapján, hogyha az ember, tehát ez egy nagyon erős prediktív faktor, tehát egy előrejelző tényező azzal, hogy kimeddig fog, azzal kapcsolatban, hogy kimeddig fog élni, az, hogy milyen minőségűek az emberi kapcsolatai. Igen. Én a te munkásokat alapján teljesen egyértelmű, hogy a munkád nagy része, hogy ezeket az emberi, vagy hát az az üzenet, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat ki lehet simítani. Uh-huh. Tehát akkor azzal kapcsolatban, hát hogyha megbékélünk, ha szeretetteljesebbek vagyunk, akkor tovább élünk. Egyetértesz ezzel?
1: Abszolút. Tehát, hogy ez most nem tudok mélyebben belemenni pro-kontra, mert hogy abszolút ezt hiszem és vallom. Az egy megint más kérdés, hogy mit jelent az emberi kapcsolat. Mit jelentett az 50-es években, mit jelentett a 80-as években.
0: Most a barátalapú embertársadalom, meg stb.
1: Meg a család. Mit jelentett a család akkor, amikor több generáció élt együtt, és talán hallgatók közül még néhányan emlékeznek, hogy 70-es, 80-as évek Magyarországán mindenhol vidéken ilyen több generációs házat építettek, mert együtt ott maradtak, és nem volt mobilitás. Ezzel szemben ezek a házak most kihalnak, mert mobilitás van, máshova költöznek a gyerekek, tehát más jelent a család, más jelent a család összetartó ereje, más lett a család kapcsolódása, más jelent a barátság. Mit jelent a...
0: Mobiltelefonomra néztem, hogy azon családcsoportok vannak, és minden, és már ott vagyunk együtt.
1: Kitágul a család fogalma. 30-40 évvel ezelőtt a család az azt jelentette, hogy az a négy ember, aki otthon, vagy öt ember, vagy három ember, aki otthon volt a házban. Most a családa, belekerültek a legközelebbi barátok, együtt karácsonyozunk, vannak, sőt, belekerülnek a kollégák, a fontos kollégák, tehát, hogy kitágulnak ezek a fogalmi körök. Mást jelent a személyi kapcsolódás, a személyes kapcsolódás annak, aki az 50-es években született, aki a 80-as, vagy aki most. Persze. Nem jobb, nem rosszabb, de más.
0: De más.
1: És hogy ennek az üzenete, amit az előbb elmondtál, az se egy dogmára húzzuk fel, hogy már pedig ennek így kell működnie, hanem hogy tud működni akkor, amikor valaki egy olyan világban, mondjuk a Covid után szocializálódik, ahol sokkal jobban félünk az emberi kapcsolatoktól, mint aki akkor szocializálódott, hogy kulcsos gyerek, és úgy nőttél föl, hogy mindent a haverjaiddal intéztél el. Estél a bicikliről, lenyúzta a lábadat a bőr, nem mentél orvoshoz, hogy te tanulsz, hanem a haverok, amit éppen kitaláltak és megoldották. Nagyon mások ezek az alapvető normalitások, és hogy ebben a mondatban, amit mondtál, abban is megtalálni azt, hogy ez mit jelent a 21.
0: század. Ez a rohadt nehéz, ez a végtelen komplexitás. De azért, ha szeretünk, az jó.
1: Az mindig.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Krisztián nálam. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szervusztok, sziasztok.
2: Magyar Közösségi Rádió, Edülei. Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: fáj, remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Köszönjük a mai figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Gyönyörű vasárnapot mindenkinek!